0: Schumacher?
1: Nie.
0: No Hineki?
2: Á,
0: jót jó van, ale no Hineki ten. Nem is kell venni a szok? El mondt is anders du. Dám ez így a nőthezi. Vim a metet bors!
3: Kána valaká, na valamé, az alamé, az alaká, na valaká, na valamé, az alamé, az alaká, na valaká, na valamé, az alamé, az alaká, na valaká. Kána valaká, na valamé, az alamé, az alaká, na valaká,